A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
0: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már csak mi tudjuk, milyen eredetű.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 21-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: A köztévé tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Hétfőn érkezik az emelt iskola kezdési támogatás. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án vasárnap este 8 órakor a köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánkbán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100.000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50.000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint, az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részlete novemberben érkezik majd utalvány formájában. Mentorok jelentkezését várja a Tanítsunk Magyarországért program. A Pécsi Tudományegyetem várja azon hallgatóinak jelentkezését, akik szívesen segítenének általános iskolás diákok tanulásában, pályaválasztásában és élményszerzésében. A mentorok munkájukért ösztöndíjat kapnak, emellett hasznos tapasztalatokat szereznek a munka világában is. A vállalkozókedvű hallgatók augusztus 28-ától egy hónapon át vehetik fel a kurzust. A részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Szúnyoglárva írtó szert osztanak a lakosság számára ingyenesen Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint egy család legfeljebb 5 ampullára jogosult lakcímkártya bemutatása mellett a készlet erejéig. A lárvaírtószert augusztus 27-én délután 5 és 6 óra között lehet átvenni a Szent Ágotai János Kutatóközpontban az Ifjúság útján. A részletekről bővebben a Biokom honlapján lehet tájékozódni. Szeptember 19-én és 20-án rendezik a Kulturális Örökség napjait. Ennek célja az, hogy felhívja a figyelmet az épített értékek és a kulturális sokszínűség megőrzésére. A kétnapos program alatt a közönség olyan műemlékeket is megtekinthet, melyek sok esetben máskor el vannak zárva a látogatók elől. Ilyen például a budavári Sándor palota, vagy a kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények az örökségnapok hivatalos oldalán jelezhetik szándékukat. Requiem Mohácsért címmel mutatja be új előadását a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szombaton Mohácson. A csata 500. évfordulójára készült ősbemutató a nemzeti tragédiára hívja fel a figyelmet, miközben igyekszik

0: igyekszik bemutatni a magyar kultúra szépségét és erejét. Az alkotók Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsanna. A nyilvános előadás augusztus 22-én este 8:30-kor kezdődik Mohács főterén. Hétfőtől lehet átvenni a gyermekvédelmi támogatást Mohácson. A városban 263 gyermek, köztük 8 továbbtanuló nagykorú jogosult a támogatásra, melynek összege 6000, illetve 6500 forint a rászorultság fokától függően. A pénzt személyi igazolvány, illetve ha szükséges meghatalmazás bemutatásával lehet átvenni hétfői és szerdai napokon a polgármesteri hivatal pénztárának nyitvatartási idejében. Új életet kaptak a romonyai temető akácfái. A sírkertben álló példányok közül többet is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a közúti forgalmat. A faanyagot azonban nem hagyta veszni a település, így a kivágott akácokat feldolgozták, majd az önkormányzati dolgozók és a diák munkában résztvevő fiatalok közös erővel felújították a temető padjait a kivágott akácok felhasználásával. A feldolgozott faanyagból maradt még, ezek várhatóan szintén a településen kapnak majd új funkciót. Vadállatvédő szervezetek számára írt ki pályázatot a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A szervezet azt közölte, a kiírás keretösszege 30 millió forint. Egy szervezet legfeljebb 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat. A kapott összeg a sérült, beteg vagy egyéb okból mentésre szoruló, vadon élő állatok ellátására, rehabilitációjára fordítható. A részletekről az alapítványnál lehet tájékozódni. Elkészült a női kosárlabda NB1 alapszakaszának sorsolása. A címvédő NK Universitas Pécs szeptember 26-án idegenben a Szekszárd otthonában kezdi meg az idényt. Egy héttel később, október 3-án játssza a csapat az első hazai mérkőzését. A vendég a Vasas Akadémia együttese lesz. Az alapszakasz 4. fordulójában a Pécs szabadnapos lesz. A teljes menetrend elérhető a csapat weboldalán. A meccsek időpontjai a csapatok egyeztetését követően válnak majd véglegessé. Az idei bajnokság első hazai meccsére készül a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat az első 4 fordulóban idegenben lépett pályára, és nem sikerült pontot szereznie, utolsó helyen áll a tabellám. A napokban Cuci Mátyás vezetőedző távozott a csapattól, így a Kozár Misleny jelenleg kinevezett vezetőedző nélkül készül. Szombaton hazai pályán játszik a csapat, a vendég a Szeged Csanád Grosics Akadémia lesz. A találkozó augusztus 22-én délután 17:30-kor kezdődik. Változott a Carbonex Komló kerete. Az NB1 B-re készülő férfi kézilabda csapat azt közölte, Borsos Tamás távozik az együttesből, miután a Plertől ajánlatot kapott és az NB1-ben szeretné folytatni pályafutását. Érkező játékos is van. A Gyöngyös és a Balatonfüred korábbi balátlövője, Határ Péter csatlakozott a kerethez. A klub továbbra is igyekszik erősíteni játékos keretét, visszatérő saját nevelésű és újonnan leigazolt fiatal kézilabdázókkal. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztár.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van, péntek, és a legjobb zenéket hozom egészen délig, így a hosszú hétvégén, mert hogy a mai napon se kell a szerencséseknek dolgozni, jönnek a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me biztos, hogy szólni fog, na meg a No Doubt, a Hey Baby-vel kezdjük az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jerry Halliwell és a Look At Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben a labdarúgás történetének első cseréje történt meg ezen a napon, mert hogy addig az a 11 játékos volt pályán, aki valóban a pályán volt és nem lehetett cserélni, csak sérülés esetén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásba, Ed Sheeran érkezik, méghozzá Bad Habits-el ide a Mestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kowalski meg a Vega Horváth Tamással az oldalukon. A fehér hullóval ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom majd a mai reggel témáit, de addig is egy kicsi szünet, és utána a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a rapindítást. Robbie Williams fogja a hangulatot főrázni majd így korán reggel a hírek után a Rock DJ-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Műsorra tűzi a köztévé a Pécsi Nemzeti Színház egy előadását. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án, vasárnap este 8 órakor a köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánkbán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannonfélharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. Hétfőtől lehet átvenni a gyermekvédelmi támogatást Mohácson. A városban 263 gyermek, köztük 8 továbbtanuló nagykorú jogosult a támogatásra, melynek összege 6000, illetve 6500 forint a rászorultság fokától függően. A pénzt személyi igazolvány, illetve ha szükséges meghatalmazás bemutatásával lehet átvenni hétfői és szerdai napokon a polgármesteri hivatal pénztárának nyitvatartási idejében. Elkészült a női kosárlabda NB1 alapszakaszának sorsolása. A címvédő NK Universitas Pécs szeptember 26-án idegenben a Szekszárd otthonában kezdi meg az idényt. Egy héttel később, október 3-án játssza a csapat az első hazai mérkőzését, a vendég a Vasas Akadémia együttese lesz. Az alapszakasz negyedik fordulójában a Pécs szabadnapos lesz. A teljes menetrend elérhető a csapat weboldalán. A meccsek időpontjai a csapatok egyeztetését követően válnak majd véglegessé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható, futó záporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és a visszatérek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után a Faith No More-ral foglalkozunk, akik 2027-ben újra színpadra lépnek, úgyhogy hosszú idő után jönnek majd a részletek, 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk el, ahol Britney odaszúrt Madonnának, ugyanis parkolópályára tette a projektjét, a sportrovatba pedig Rodri Barcelonába való igazolással lesz terítéken. Most pedig a Depeche Móddal megyünk tovább. Ez az It's No Good.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig a nap első témája érkezik, ugyanis 2027-ben visszatér a színpadra a Faith No More, ezzel foglalkozunk 7 óra után. No meg, a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem George Michael, és hozza a Freedom-ot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik a jogosultaknak a megemelt iskolakezdési támogatás. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100.000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50.000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik. Azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint, az egyszülős családokhoz,

0: ifjúság útján. A részletekről bővebben a Biokom honlapján lehet tájékozódni. Az idei bajnokság első hazai meccsére készül a HR Rend Kozár Michelin. Az MB2-es labdarúgó csapat az első 4 fordulóban idegenben lépett pályára, és nem sikerült pontot szereznie, utolsó helyen áll a tabellám. A napokban Cuci Mátyás vezetőedző távozott a csapattól, így a Kozár Michelin jelenleg kinevezett vezetőedző nélkül készül. Szombaton hazai pályán játszik a csapat, a vendég a Szeged Csanád Grosics Akadémia lesz. A találkozó augusztus 22-én délután 17:30-kor kezdődik.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható, futózáporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Újra színpadron, együtt a Faith No More, méghozzá 2027-ben fog majd ez megtörténni, ezt vizsgáljuk meg ebben az órában. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 21-e van péntek, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz velem George Michael a Freedommal, a kezdés pedig a Gorillazé.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, it's there.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal, funk, rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027 januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. És a legjobb zenéket pedig hozom, egy másik alternatív rock együttes itt lesz velem a folytatásban, az Oasis a Wonderwall-lal, a folytatás viszont Michael Gray-é, ez a The Weeknd most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, Fábián Juli és Zuhakkár közöse volt ez a Like a Child. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Elrepülünk majd Miami-ba méghozzá Will Smith segítségével, ugyanis ezzel megyünk majd tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mohácsra látogat szombaton a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Akár 36 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Requiem Mohácsért címmel mutatja be új előadását a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szombaton Mohácson. A csata 500. évfordulójára készült ősbemutató a nemzeti tragédiára hívja fel a figyelmet, miközben igyekszik bemutatni a magyar kultúra szépségét és erejét. Az alkotók Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsanna. A nyilvános előadás augusztus 22-én este 8:30-kor kezdődik Mohács főterén. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Változott a Carbonex Komló kerete. Az NB1 B-re készülő férfi kézilabda csapat azt közölte, Borsos Tamás távozik az együttesből, miután a Plertől ajánlatot kapott és az NB1-ben szeretné folytatni pályafutását. Érkező játékos is van, a Gyöngyös és a Balatonfüred korábbi balátlövője, Határ Péter csatlakozott a kerethez. A klub továbbra is igyekszik erősíteni játékos keretét, visszatérő saját nevelésű és újonnan leigazolt fiatal kézilabdázókkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is, emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható futózáporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Quest FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, méghozzá itt lesz velem 8 óra után Britney és Madonna beefje, ugyanis parkoló pályára tette Britney Madonna projektjét Hollywoodban, de hogy hogyan, azt is el fogom árulni, és természetesen sportrovat is lesz méghozzá 9 óra után, Rodrival foglalkozunk, aki Manchester Cityben volt idáig, most pedig a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Néo érkezik majd a Sexy Love-val, most viszont DJ Tonka és a Don't Be Afraid, ez a folytatás itt a Besten. Don't be afraid.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig Britneyvel és Madonnával foglalkozunk, akik most nézeteltérésbe kerültek egymással, mert hogy Hollywoodban parkolópályára került Madonna projektje Britney miatt. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Visszarepülünk majd a 90-es évek felejthetetlen slágerei közé, méghozzá Simply Red segítségével, ugyanis a vörösök az In That Lot of Love-ot hozzák majd a következő órába.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik a jogosultaknak a megemelt iskolakezdési támogatás. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100.000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50.000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik. Azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint, az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részlete novemberben érkezik majd utalvány formájában. Új életet kaptak a romonyai temető akácfái. A sírkertben álló példányok közül többet is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a közúti forgalmat. A faanyagot azonban nem hagyta veszni a település, így a kivágott akácokat feldolgozták, majd az önkormányzati dolgozók és a diák munkában résztvevő fiatalok közös erővel felújították a temető padjait a kivágott akácok felhasználásával. A feldolgozott faanyagból maradt még, ezek várhatóan szintén a településen kapnak majd új funkciót. Az iskolakezdés zavartalan megkezdése érdekében a Tükebusz ZRT szeptemberre szóló valamennyi összvonalas típusú bérletét már jövő héttől elfogadják a Pécs

0: Sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható, futózáporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 21-e péntek van, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége második napja, és hát a második óra témája pedig nem más, mint Madonna és Britney beefje. Hollywoodba jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk az House of Glass felvételével, ez a Disco Down.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoráriának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkció, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza, én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Two Black és a Waves of Love, na meg a Cutting Crows dala, ugyanis a folytatás az övéké, az Actively in Love-val.

0: Best FM a legjobb zenék enigmával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket. 1965-ben pedig ezen a napon történt meg a labdarúgás történetének első cseréje, tehát hivatalosan sérülés nélkül is le lehetett cserélni egy játékost, és a legjobb zenékkel pedig érkezek még ebbe az órában, mert hogy még van hátra bőven, csak egy rövid szünetet tartunk, aztán érkezik majd a hírek után Michael Jackson, a pop királya, a Remember Time-mal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Műsorra tűzi a köztévé a Pécsi Nemzeti Színház egy előadását. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án, vasárnap este 8 órakor a köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánkbán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannonfélharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. Hétfőtől lehet átvenni a gyermekvédelmi támogatást Mohácson. A városban 263 gyermek, köztük 8 továbbtanuló nagykorú jogosult a támogatásra, melynek összege 6000, illetve 6500 forint a rászorultság fokától függően. A pénzt személyi igazolvány, illetve ha szükséges meghatalmazás bemutatásával lehet átvenni hétfői és szerdai napokon a polgármesteri hivatal pénztárának nyitvatartási idejében. Elkészült a női kosárlabda NB1 alapszakaszának sorsolása. A címvédő NK Universitas Pécs szeptember 26-án idegenben a Szekszárd otthonában kezdi meg az idényt. Egy héttel később, október 3-án játssza a csapat az első hazai mérkőzését, a vendég a Vasas Akadémia együttese lesz. Az alapszakasz negyedik fordulójában a Pécs szabadnapos lesz. A teljes menetrend elérhető a csapat weboldalán. A meccsek időpontjai a csapatok egyeztetését követően válnak majd véglegessé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható futózáporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alexandra Brooke és a Bad Boys, méghozzá Flórhájdával közösen varázsolt el minket, a következő órában pedig elvarázsol minket a sportrovat, ugyanis a nyári átigazolások egyik hatalmas meglepetése jön, méghozzá az, hogy a Manchester City egykori sztárja Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, viszont van még hátra ebből az órából, úgyhogy itt lesz velem a TNT, az Ébren álmodunkkal majd hamarosan, na meg Britney, ugyanis a Crazy-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig sport, méghozzá az átigazolási szezon egyik hatalmas meglepetése került terítékre. Az, hogy a Manchester City egykori sztárja, aranylabdása, Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a legjobb zenék is, emellé természetesen, amik sokkal nagyobb arányban tartalmazzák majd a következő órát, ne tessék aggódni, azok se maradnak ki a szórakozás, akik nem szeretik a focit, méghozzá majd a Spin Doctorsnak köszönhetően a Two Princess-szel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik a jogosultaknak a megemelt iskolakezdési támogatás. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100 000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik. Azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint. Az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részlete novemberben érkezik majd utalvány formájában. Szúnyoglárva írtó szert osztanak a lakosság számára ingyenesen Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint egy család legfeljebb 5 ampullára jogosult lakcímkártya bemutatása mellett a készlet erejéig. A lárvaírtó szert augusztus 27-én délután 5 és 6 óra között lehet átvenni a Szent Ágotai János Kutatóközpontban az Ifjúság útján. A részletekről bővebben a Biokom honlapján lehet tájékozódni. Az idei bajnokság első hazai meccsére készül a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat az első 4 fordulóban idegenben lépett pályára, és nem sikerült pontot szereznie, utolsó helyen áll a tabellám. A napokban Cuci Mátyás vezetőedző távozott a csapattól, így a Kozár Misleny jelenleg kinevezett vezetőedző nélkül készül. Szombaton hazai pályán játszik a csapat, a vendég a Szeged Csanád Grosics Akadémia lesz. A találkozó augusztus 22-én délután 17:30-kor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is út

0: előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg a sportrovat, az átigazolások szezonja a fociban, és bizony-bizony Rodri hatalmas nyári igazolása a Barcelonának, a Manchester Cityből érkezett az aranylabdás, úgyhogy ezzel foglalkozunk. No meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rise Up-pal, de itt lesz velem a Spin Doctors is, a Two Princesses.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona hivatalosan is bejelentette a Manchester City korábbi világ és Európa bajnok, valamint aranylabdás középpályásának, Rodrinak a megszerzését. A nyári átigazolásban a Real Madrid is élénken érdeklődött a játékos iránt, de végül a katalánok nyerték meg a harcot. A kedden bejelentett üzlet értelmében a 30 éves futballista 2030-ig kötötte le magát Hansi Flick által irányított együtteshez, a díja pedig 65 millió euró, az angol klubnak fizették ki ezt az összeget, ami plusz 5 millió euróval még növekedett. Rodri 7 év Anglia légióskodás után tér vissza Spanyolországba, élvonalbeli karrierjét pedig a Villarrealba kezdte, majd 2018-ban az Atletico Madridhoz igazolt, ahonnan egy évvel később szerződött tette le a Manchester City. Rodri Manchester City kulcsembereként elképesztő eredménysort tudhat magáénak az elmúlt évekből. 2024-es aranylabda elhódítása mellett a csapatával 4 angol bajnoki címet, 2 fakupát, 3 ligakupát nyert, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligája és az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is a magasba emelhette egy-egy alkalommal. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy Rodri mit fog a katalánoknál nyújtani. Ez mind a jövő zenéje, meg az is, hogy Hansi Flick hogyan építi majd bele a csapatba. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket hozom, és az egészen az óra végéig ezek is fognak dominálni. Itt lesz velem hamarosan majd a New Radicals, a You Get You What You Give-vel, a folytatás viszont a Ghetto Superstar-i, a Best Time.

Best of a legjobb zenék. Ez volt a You Get You What You Give, a New Radicals hatalmas nagy slágere, és a folytatásban is folytatjuk, méghozzá itt lesz velem a Pets and Small és a Turnaround, a legjobb zenék sorát most Bob Marley a Jamin-nal folytatja, méghozzá egy jó kis remixben itt a Best of.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig átlépünk a délötbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége feeling, mert hogy a hosszú hétvége második napja van, augusztus 21-e péntek, ezt is tegyük tisztába, és a jó hangulatról pedig Ida Kor és Fedele Grand közöse gondoskodik majd a Let Me Think About It.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mohácsra látogat szombaton a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Akár 36 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Requiem Mohácsért címmel mutatja be új előadását a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szombaton Mohácson. A csata 500. évfordulójára készült ősbemutató a nemzeti tragédiára hívja fel a figyelmet, miközben igyekszik bemutatni a magyar kultúra szépségét és erejét. Az alkotók Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsanna. A nyilvános előadás augusztus 22-én este 8:30-kor kezdődik Mohács főterén. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is

0: A Balatonfüred korábbi balátlövője, Határ Péter csatlakozott a kerethez. A klub továbbra is igyekszik erősíteni játékos keretét, visszatérő saját nevelésű és újonnan leigazolt fiatal kézilabdázókkal.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos és felhős időszakok váltakozhatnak, jelentős csapadék továbbra sem várható, futózáporok előfordulhatnak. A délnyugati szél többfelé élénk lesz majd, a hőmérséklet maximuma újra 36 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket bekészítettem. A best hétvége feelingében telik ez a péntekünk, mert ugye a hosszú hétvége második napja van, és ebben az órában gondoskodik a jó hangulatról majd például Fatboy Slim, na meg egy másik DJ is, Fledörög Rend is érkezik Ájd a korral az oldalán.
1: Best FM, a legjobb zenék. Without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, ez a nyárvégi este, hát minket se ereszt ez a nyárvégi este, mert hogy még van hátra bőven a nyárból, és hát a hosszú hétvégét élvezhetjük ezekben a pár napban, ami még előttünk van, meg ami mögöttünk is, most már, na minden esetre augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, a legjobb zenék sorát pedig folytatja most egy brit superstar DJ, Fatboy Slim, és szól a The Rockefeller Shank, ezzel lép be a világ térképre. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Best FM a legjobb zenék. Funkisra vettük a figurát az elmúlt 3,5 percben, ez volt a Delight és a Groove is in Your Heart, a folytatásban pedig egy rövid szünet, és utána természetesen hozom még a legjobb zenéket egészen 11-ig. Itt lesz velem a Coldplay és az Adventure of Lifetime.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van.
1: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárföld Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor Ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők: Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, infók, utána még egy közös óránk lesz hátra, és az utolsó télelőtti órában itt lesz velem például hangulatfelelősként a Depeche Mode, a Free Love-val érkezik majd a csapat.
2: Let's make it clear.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan sorba álltak a hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kuljangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordul.

Délelőtt utolsó órájának, ami egyben a közös utolsó óránk is. Mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom, méghozzá azért, hogy jól teljen a hosszú hétvége második napja. Itt lesz velem a Depeche Mode a Free Love-val, a kezdés pedig a Dax Soze. Ez a Barbara Streisand. Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

Best FM a legjobb zenék, mi pedig megyünk tovább méghozzá a legjobb zenékkel. Meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alice DJ-nek köszönhetően, ugyanis a Better Off Alone-nal érkezik majd, de a folytatásban pedig egy csapat a 90-es évek egyik legendává vált slágerével, ez az It's Alright és az East 17 most itt a Besten, rádiózzunk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, nosztalgiázhattunk egy hatalmasat még hozzá Alice DJ-vel, ez volt a Better of Alun, és még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy a legjobb zenéket már bekészítettem, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem például Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bum, na meg Kelly Clarkson is érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kenny Dope és a Bucketheads közös a The Bum. Én nekem ennyi időm maradt, ugyanis el kell köszönöm, mert dél lesz, érkezik Majoros Rita, szokásos jó hangulat, jó kedv, ami őt jellemzi, az meg lesz, mert hogy találkoztam már vele a folyosón, úgyhogy nem kell izgulni, a legjobb zenék jönnek tovább egészen este 6 óráig, amikor majd pedig mixben szólnak a Night Shift. A Night Shift csapatának köszönhetően méghozzá ilyenkor extra kiadás van, a hétről kisorsolásra kerül egy rezidens, aki White Boy mellé érkezik a hét többi napjáról, úgyhogy még egy pici plusz kaphatnak abból a stílusból, amit a rezidens képvisel itt a Best FM-ben. Na de ennyit túl van beszélve, inkább jöjjenek a legjobb zenék, még tőlem maradt egy utolsó Whitney Houston és George Michael közösével Intek Pát, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, ez az Ifjál Told You That.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz a Bóbi Tabáb Színház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők: Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: 4 rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat. Ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpárútra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. a jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. Három olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csak nem 45 km/h sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése is jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történetének egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán két nagy fa dőlt egy személyautóra is az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős, napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát persze, hogy jó hosszú hétvégét. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt a leges-leges legjobb zenék társaságában. Maxi Priest-tel, Árás Boroborójával, vagy éppen az Olivier Frommers-el, de Kylie Minogue-gal már indítom is a délutánt.

Best FM a legjobb zenék. Csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő időszakot, akár egy-két órát, akár az egész délutánt. Higgyék el, nem fogják megbánni. Ma is hozom a legtutibb zenéket, így a hosszú hétvége második napján. Igazából mindenféle elfoglaltsághoz. Ha önök is dolgoznak hozzám hasonlóan, akkor is kitartás mindenkinek a legjobb zenékkel, de bográcsozáshoz, kinti programhoz, benti programhoz, lazuláshoz, és még akár utazáshoz is itt megtalálják a kedvenceket. Ha egy picit ma furcsán artikulálnék, akkor ne haragudjanak, ez azért van, mert nagyon örülök a barack szezonnak, és tegnap egy óriási barackkal lehuppantam a kanapéra, és olyan szinten haraptam el a számat belülről, hogy egy picit hát nehézkes a beszéd, mondjuk így, de azért nagyon oda fogom tenni magam, és hozom a legjobb zenéket, beszéljenek ők magukért. Maxi Priest érkezik, és a Close to You. Csodás napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, utazzunk együtt. Sokan vannak már most is az utakon szerte az országban. Bárki bármit lát, kerülőútról tud, dugót lát, balesetről tud valamit, azonnal írjon vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Én pedig, amint tudom, továbbadom a többieknek. Nagyon köszönöm, jó utat és igazán jó slágereket mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Vanti & Kulti és a The Magic Key indít. Zene majd a Bell Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkington autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere, a Bettó Kft. www.bettokft.com.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyot hajrázik a turizmus. Földrengés volt Perúban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 000 utasbiztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úticél, Olaszország is Ausztria előtt. Borbé Balázs szerint elérte célját a Ferencváros a Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöldfehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első félidőben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbé szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, így 1 óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, a következő órát is töltsék velem, és Santanával, a Well Hello-val, DJ Jazzy Jeff-fel, vagy éppen Kid Rock-kal, de egy igazán nagy kedvencemmel indul az óra, ez nem más, mint a One Tee & Kulti és a The Magic Key, ezzel kívánok csodás pénteket. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Továbbra se felejtsék el, hogy augusztus 22-én, azaz holnap szombaton országos véradó napot tart az országos vérellátószolgálat és a vércsepp a vérellátásért alapítvány. A betegek számára ugyebár ez a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon szükséges vérkészítmény, úgyhogy ezért hívják fel most erre különösen a figyelmet. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét rendszerint kevesebb véradót is jelent, hiszen sokan elutaznak, stb. Viszont a kórházakban az ünnepek alatt is folyamatos a beteg ellátás. Egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, úgyhogy folyamatos pótlásra van szükség. Ezért ez egy különösen fontos nap, a legtöbb helyszínen pedig a holnapi napon 8 és délután 2 óra között lesz lehetőség véradásra. Egyébként 20 vérellátó intézetben országszerte. Aki pedig pontosan szeretne utána nézni nyitvatartásnak, helyszínnek, az ovs.hu/véradónap oldalon megtalálhatja, de linket találnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Egyébként arra kérnek mindenkit, hogy ugye aki egészségesnek érzi magát is teheti, mindenképpen menjen vért adni. Megint csak azt tudom mondani, és esküszöm, nem vagánykodni akarok ezzel, hogy én már sokszoros véradó vagyok, nekünk néhány perc kellemetlenség viszont másnak az életet jelentheti, úgyhogy köszönöm a nevükben is, és most akkor a véradóknak szóljon DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake the Room, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és ne feledjék továbbra sem, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizsek között új sávelhúzásos terelést építettek ki a 84-es és a 73-as kilométerek között, külső sáv zárva. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján tud haladni. Röszke felé a külső és a leálló sáv autózható. A felújítási munkákkal kapcsolatban a főváros felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kanye West és a Stronger. Vagy éppen a Bombón és a Viva España.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor Ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Iván Csai akkugyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az Iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
4: Melbevágó összesítést közölt a Copernicus program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 2 óra is elmúlt már, szép délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összekészítettem egy kis csomagot a legjobbakból. 90-es, 2000-es évek, csak a kedvencek, mint Kanye West és a Stronger, vagy Subbase Master és a négy ütem, de jó majd Coolio is, az Ace of Base is, most pedig Melanie Szívvel indulunk. I turn to you.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, nyár van, itt vagyunk a nyár végén, ráadásul hosszú hétvége kellős közepén. Kell ennél több? Szóval most tényleg nincs más dolgunk, legalábbis nagyon remélem, hogy önöknek sem, mint hátradőlni, élvezni a napsütést, feltekerni a hangerőt, egy szalmakalap, egy kis napvédő, egy jó kávé vagy egy limonádé, és egy igazi nyári klasszikus Aesop-based dal. Ez a Life is a Flower. Könnyed, vidám, pont olyan, amilyen ez a péntek délután, hogyha már hosszú hétvége, akkor most már igazán ráhangolódhatunk. Life is a Flower a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan a programok miatt még mindig vannak lezárások, így az ünnepnap után is Budapesten. A pesti alsó rakpart például zárva, a Margit híd és a március 15-e tér között egészen 24-én hétfőn hajnali 6 óráig akkor nyitják majd meg. A budai alsó rakpartot pedig 22-én este 22 óráig tartják zárva. A budai várban is korlátozások vannak, és 25-éig keddig kell erre számítani. A Műegyetem rakpart is le van zárva 22-e szombat este 8 óráig. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtett

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők: Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfül Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Több helyszínen is véradást tartanak szombaton az országban. Egy hidegfront vett véget a kánikulának. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház kupola csarnokában. Az elismeréseket és kitüntetéseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke adta át. A legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész, érdemes művész kapta. Országos véradónapot tart a Vérellátó Szolgálat szombaton, közösen a Vércsepp a Vérellátásért alapítvánnyal. Az a cél, hogy a hosszú hétvége során is megfelelő mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre az országban. A donorokat országszerte 20 helyszínen várják, köztük Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban is. A legtöbb helyen reggel 8 és délután 2 óra között lehet vért adni. A szombati akció helyszíneiről és a további tudnivalókról az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV több vidéki ügyfélszolgálatán is. A Baranyai Igazgatóság közlése szerint Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron kedd kivételével hétfőtől péntekig várják majd az ügyfeleket. Emellett jövő hónaptól a Bói és a Sejjei ügyfélszolgálat is nyitva tart keddenként. A közlemény szerint a Pécsváradi, a Sásdi és a Szentlőrinci ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadás szünetel. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Az 5. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB2 a hétvégén. A HRN Kozár Misleny hazai közönség előtt fogadja a Szegedet, szombaton délután 17:30. A Szentlőrincese ezúttal idegenben lép pályára, a Soroksár otthonában. A meccset vasárnap, szintén délután 17:30 játsszák.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Közműfejlesztési munkákat végeznek a 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is. A munkaterületeknél útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. Ivóvízhálózati munkák zajlanak a Siklósi úton. A Táncsics utcára vezető lehajtósávot lezárták a forgalom elől, és le van zárva a Jegenyés utca északi kijárata is. Dolgoznak a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon, ahol betonburkolat cseréje zajlik, útszűkület van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton a napsütés mellett többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél élénk sokfelé erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 21 fok közelében alakul majd, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Hello, kellemes délutánt kívánok. Folytatódik a hosszú hétvége. A mikrofonnal este 6-ig H. Horváth László. Rövidesen hallható lesz egy Janet Jackson 90-es klasszikusa. Előtte énekel a brit szupersztár, az egykori Take That Dog, Robbie Williams.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Zajlik a hosszú hétvége, ennek köszönhetően ingyenes a parkolás Pécsett, legközelebb parkolójegyet majd hétfő reggel kell váltanunk. A rendőrök viszont nem pihennek, 30-as, 889, 117-es, hogyha felbukkant a trafipax, vagy éppen belefutott egy ellenőrzésbe, már is megírhatja nekem SMS-ben, vagy akár Viberen keresztül, és hogy a hosszú hétvége visszalévő napjaim milyen lesz az időjárás, erről hamarosan beszámolok, addig is velünk lesz Charlie, a Duran Duran, a Magna Cum Laude, most pedig az egykori szexszimbólum Janet Jackson. Yeah.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Na gyerünk!

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Kiadták a narancsárga figyelmeztetést a várató záporok, zivatarok miatt. Ma egyébként egy hideg front ér el minket. Pécsett még mindig 32-33 fok van, holnap viszont alaposan visszaesik a hőmérséklet, míg reggel a 19-20, napközben a 24-26 fok a jellemző, széllel és minimális mennyiségben még csapadékkal. Vasárnap reggel 18, napközben 26 fok várató, míg a következő hét 30 fokkal nyit, és a hét második felében már megint 32-34-es csúcsokra érdemes számítani. Időjárás után dalok, hiszen hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között a Red Hot Chili Peppers-szel, Under the Bridge, előtte jön majd a Booty Love és a Boogie Tonight az új évezredből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
1: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A nyári időszakban nagyon sok kellemetlenséget szokott okozni a szúnyoginvázió. Ebben az évben kevesebb volt belőlük, hiszen hatalmas nagy a szárazság, és a lakosság mindig azt várja, hogy a szolgáltató írtsa a szúnyogot földön, égen és levegőben. Miközben mi is tehetünk azért, hogy a szúnyoglárvákból ne fejlődjön ki a szúnyog. Éppen ezért szúnyoglárvaírtó ampullákat osztott a Biocom. Ezzel kapcsolatban bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Hamarosan jönnek a hírek nálunk is, Incz Anna Mária már készülődik a felelős szerkesztő, tőle érkeznek a legfrissebbek. Délután 4 órakor, előtte itt van Christina Aguilera és az Ain't No Other Man az új évezredből. Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy gonom még modellkedett, aztán énekelni kezdett, de jól tettem, ő nem más, mint Sophie Riggs Baxter, Murder on the Dance Floor, ez szólt tőle, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Augusztus végén is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Jövő héttől erdőlátogatási korlátozás lép életbe. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Augusztus utolsó napjaiban is számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítők. Emellett szerdán Szederkényben a Pécsi úton található boltokban lesz ellenőrzés, csütörtökön pedig Bakonyán a településen található üzletekben dolgoznak majd a revizorok. Kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak bejelentését. Szúnyoglárva írtó szert osztanak a lakosság számára ingyenesen Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint egy család legfeljebb 5 ampullára jogosult, lakcímkártya bemutatása mellett a készlet erejéig. A lárvaírtó szert augusztus 27-én délután 5 és 6 óra között lehet átvenni a Szent Ágotai János Kutatóközpontban az Ifjúság útján. A részletekről bővebben a Biokom honlapján lehet tájékozódni. Új életet kaptak a romonyai temető akácfái. A sírkertben álló példányok közül többet is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a közúti forgalmat. A faanyagot azonban nem hagyta veszni a település, így a kivágott akácokat feldolgozták, majd az önkormányzati dolgozók és a diák munkában résztvevő fiatalok közös erővel felújították a temető padjait a kivágott akácok felhasználásával. A feldolgozott faanyagból maradt még, ezek várhatóan szintén a településen kapnak majd új funkciót. Hamarosan kezdődik a gímszarvasok nászidőszaka. Azért, hogy a vadak nyugalmát biztosítsák, a Mecsekerdő ZRT augusztus 25-e és szeptember 25-e között, naponta délután 4 és másnap reggel 8 óra között, esti és éjszakai erdőlátogatási korlátozást rendelt el. A korlátlanul látogatható helyekről a Mecsekerdő ZRT honlapján lehet tájékozódni. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, amikor a fogyatkozó hold lenyugvása lesz észlelhető Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a fogyatkozás jövő pénteken hajnali 3 óra 24 perckor kezdődik, míg a látványosabb részleges szakasz 5:30 tájékán indul. Holdfogyatkozás csak teli holdkor következhet be, amikor a Föld a nap és a hold közé kerül, és bolygónk árnyéka a hold felszínére vetül. Magyarországról legközelebb 2028. januárjában lesz látható részleges, 2028. decemberében pedig teljes holdfogyatkozás.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Közműfejlesztési munkákat végeznek a 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is. A munkaterületeknél útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. Ivóvízhálózati munkák zajlanak a Siklósi úton. A Táncsics utcára vezető lehajtósávot lezárták a forgalom elől, és le van zárva a Jegenyés utca északi kijárata is. Dolgoznak a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon, ahol betonburkolat cseréje zajlik. Útszűkület van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton a napsütés mellett többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél élénk sokfelé erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 21 fok közelében alakul majd, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5-kor a Besten, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy javában zajlik a 31. Harkányi Fürdőfesztivál. Addig pedig szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, hozom Ákos újdonságet, előtte itt van Sophie Elizabeth slágere.
0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jobában zajlik a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, ahol lesz majd többek között Kinder Disco DJ Kovács Tomival, fitness bemutató, bűvés show, hastánc bemutató, illetve mellés has szépségverseny. A fellépő között ott van a Váradi Roma Café, Radics Gigi, Rostán Szabika, Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, a Kerozin Erős is Piggy Boy, Lengyel Johanna, Jude Law, az UFO, a Cosmix, a Republic, Kökény Dani, Kuki és meg Pixa is. Hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz Tom Novi, illetve most Desiree a 90-es évekből, You Gotta Be a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik a kalányos Szintiát, éppen ezért a hallgatók segítségét is kérik. A nő miután otthonából távozott, nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, akár névtelenségem megőrzése mellett tegyen bejelentést a telefontanú zöld számán 0680 555 111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon. Hamarosan jönnek a születésnaposok, addig is érkeznek a dalok, még az a legjobbak, például Basement Jack's Good Luck, előtte adom a 90-es klasszikust, mindjárt felcsendül 94-ből, a repülőktől a Tour de France.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Augusztus 21-e van még hozzá péntek, névnaposok a Sámuelek, valamint a Hajnalkák, nekik sok-sok boldogságot. Nézzük már is a születésnaposokat. 47 éves Demcsák Zsuzsa, modell, televíziós műsorvezető és közgazdász. 45 éves Rossz Tomás, amerikai színész, 41 éves Alizé, francia énekesnő, legnagyobb slágere Moa Lolita, és 23 éves Alex Scott, angol labdarúgó. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor, addig is hangolódunk Eros Ramazzottival. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Justin Timberlake egy szerencsés ember, és nem csak azért, mert hogy magánéletében megtalálta a boldogságot, hanem mert hogy kiváló zenész, mellette tehetséges színész is. Tőle szól a Like I Love You, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Több helyszínen is véradást tartanak szombaton az országban. Egy hideg front vet véget a kánikulának. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház kupola csarnokában. Az elismeréseket és kitüntetéseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. A legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György a nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész, érdemes művész kapta. Országos véradónapot tart a vérellátó szolgálat szombaton, közösen a Vércsepp a vérellátásért alapítvánnyal. Az a cél, hogy a hosszú hétvége során is megfelelő mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre az országban. A donorokat országszerte 20 helyszínen várják, köztük Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban is. A legtöbb helyen reggel 8 és délután 2 óra között lehet vért adni. A szombati akció helyszíneiről és a további tudnivalókról az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV több vidéki ügyfélszolgálatán is. A Baranyai Igazgatóság közlése szerint Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron kedd kivételével hétfőtől péntekig várják majd az ügyfeleket. Emellett jövő hónaptól a bói és a sejjei ügyfélszolgálat is nyitva tart keddenként. A közlemény szerint a pécsváradi, a sásdi és a szentlőrinci ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadás szünetel. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Az 5. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. A HRN Kozár Miseny hazai közönség előtt fogadja a Szegedet szombaton délután 17:30. A szentlőrincese ezúttal idegenben lép pályára, a Soroksár otthonában. A meccset vasárnap, szintén délután 17:30 játsszák.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Közműfejlesztési munkákat végeznek a 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is. A munkaterületeknél útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. Ivóvízhálózati munkák zajlanak a Siklósi úton. A Táncsics utcára vezető lehajtósávot lezárták a forgalom elől, és le van zárva a Jegenyés utca északi kijárata is. Dolgoznak a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon, ahol betonborkolat cseréje zajlik. Útszűkület van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton a napsütés mellett többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél élénk sokfelé erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 21 fok közelében alakul majd, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6-kor. Anni, neked köszönöm, jó pihenést. Találkozunk holnap 3-kor itt a Best FM-en. Ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz többek között a Criss Cross klasszikusa, előtte zenél Justin Timberlake.
0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap reggel 19, napközben összességében 25-26 fokot mérhetünk, és továbbra is jönnek az áporok, zivatalok, ráadásul feltámad a szél. Vasárnap reggel 18, napközben a 27-28 fok a jellemző, hétfőn a 30, kedden, szerdán, csütörtökön 30-31 fok lesz, míg a következő hétvégén megint csapadékot hoz hidegfronttal, és összességében 24-26-os csúcsokat. Az időjárási idej után folytatódik az Zenei Maraton, velünk lesz többek között Beyoncé, Lotfi Begi, most pedig Bryan Adams.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést dr. Vittel és Ágnes rendőrőrnaggyal, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának fő előadójával. Témánk továbbra is a nyári veszélyek.
1: Aztán ugye nyári időszakban sajnos látunk ilyet, hogy gyereket vagy akár kisállatot hagynak lezárt autóban, parkoló autóban, felügyelet nélkül, és ilyenkor sajnos ugyancsak problémás tud lenni az, hogyha nagyon felmelegszik az autó, ami egyébként néhány perc alatt fel tud melegedni, és hát aki csak azt mondja, hogy egy-két percre beugrik a boltba, vagy kiszalad valamiért az autótól nem túl messze, előfordul, hogy nem tud visszaérni időben. Tehát soha ne hagyjunk gyereket, kisállatot az autóban, úgysem, hogy le van húzva az ablak, mert ebből tragédiák történnek. És hát az ittasság a másik dolog, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, hogyha utazunk, autót vezetünk, akkor szóba se jöhet az alkohol. A biztonságért használata még az, ami ilyenkor ugye mindig szóba kerül. Hát tudjuk jól, hogy ez mindenki számára kötelező, a kivételeket is ismerjük, a taxisoknak nem kötelező, illetve amikor hátramenetben használjuk az autót, akkor ki lehet kapcsolni, de egyébként itt nincs kivétel, tehát mindenkinek kötelező használni a biztonságért, ez nem egyéni mérlegelés kérdése. Ugye nagyon sok különböző okot találnak ki az emberek, hogy miért nem szeretik, vagy miért nem akarják használni a biztonságért. Azt kell mondjam, hogy csak arra kellene gondolni a mindenkinek, hogy a hiedelmekkel ellentétben itt nem csak saját magát veszélyezteti az, aki nem köti be magát. Itt egy nagyobb ütközés vagy egy borulás esetén gyakorlatilag a szabadon mozgó test letarol mindenkit, aki be van kötve az autóban. Tehát előfordulhat az, hogy aki nincs bekötve, az megöli a többieket a kocsiban, akár a gyerekét is. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, itt nincs kivétel, sokkal nagyobb és sokkal rosszabb következményei vannak, sokkal súlyosabb következményei vannak a biztonsági használat elmulasztásának, mint amit az maga okozhat, mert ugye sok mindenre hivatkoznak, ezt most nem akarok felsorolni. A gyalogosok és a kerékpárosok lenne a következő olyan téma, amiről beszélni kell, hiszen ők azok a közlekedési résztvevők, akiket mi védtelen résztvevőknek nevezünk. Tehát ők azok, akik a leginkább veszélyeztetettek a közlekedésben, hiszen őket nem védi a karosszéria, a gyalogosokon általában nincsenek védőeszközök, nincs rajtuk sisak, és sok esetben sajnos a kerékpárosokon sincsen. Nagyon sokszor előfordul, hogy az autósok nem veszik őket észre a közlekedés során. Tehát van egy gyalogos, rosszlátási viszonyok között, sötét ruhában esetlegesen nem veszik őket észre. A kerékpáros közlekedők ugye szintén nem nagy tömegűek, nem számítanak rájuk esetenként az autósok, amikor kikanyarodnak valahol, arra számítanak, hogy autók fognak jönni, kamionok fognak jönni, és a kerékpárosokat, meg a motorkerékpárosokat esetenként nem veszik észre. Ilyet tapasztalunk nagyon gyakran sajnos. Azt kell mondjam, hogy a gyalogos gázolások is előfordulnak, az utóbbi időben több is volt, és nem egy esetben kijelölt gyalogos átkelőhelyen történt. Tehát a gyalogosoknak is nagyon fontos, hogy figyeljenek oda, amikor átkelnek a zebrán. Tehát nem elég, hogy egy kicsit körbenéz, vagy ráhagyatkozik a jelzőlámpára, hogy az zöldet mutat neki, muszáj körülnézni, muszáj odafigyelni és figyelni az érkező járművekre. Mi már a gyerekeknek azt tanítjuk, hogy amikor a zebránál megállnak, és várják azt, hogy átmehessenek, és érkezik egy autó, akkor mindig vegyék fel a szemkontaktust az autó vezetőjével, mert akkor tudják azt, hogy észrevették őket, akkor tudnak biztonsággal átkelni a zebrán.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már és folytatódik, hamarosan zúzunk a tankcsapdával, előtte itt van Nagy Ricsi.

0: a Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor Ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikli úthálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti, jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építés. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfi rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Miller jön, vagyis a mai Night Shift extrában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel, ha nem ez játszok mögött.
0: Best FM.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Tuesday night to the club. Wednesday night, what a hit.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: White Boy-jal a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, héttől DJ Millerrel lemez játszok mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor Ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Muzsika szóval és sok-sok hangszerrel várják a kisgyermekes családokat. Fellépők: Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Balatoni vendéglátás, sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlait Liverpoolban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
4: Június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Jó, a szülőnap jól sikerült, volt minden.
6: Jó, egyébként szolid volt, tehát
5: az valami... Létszámilag vagy időtartalban?
6: Létszámilag 100 fő, de hát annyit is ígértek, hogy a 80 kötőjel 100 fő.
5: Azért a szülinap azért nem szerény.
6: Nem. Hát én egyébként ilyeneken szoktam részt venni. Tehát általában, ahol már erre mondjuk fordítanak, aha, egy komolyabb összeget, hogy a technikára és a DJ-re, stb. Azért én azt gondolom, hogy 50 fő vagy a fölött érdemes egyébként. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, szolidak voltak, gyönyörű környezetben voltunk, és jó zenéket játszottam. Ez az egy a félelmem van ilyenkor mindig, hogy nehogy hajnal kettő után előkerüljenek esetleg olyan kívánságok, ami már nekem nem komfortos, és akkor tényleg nagyon egy diplomatikusan fogalmaztam. Hát meg a többi, abban nem vagyok otthon, na, hát nincs vele bajom, csak nem értek hozzá.
5: Ez egy régi ismeretség volt, vagy beszteszemen keresztül találtam,
6: hogy az eredeti ember, ő hallgatónk. A másik az egyik funky buliról volt, és ez, ugyanabból a társaságból a harmadik embernek az 50. születésnapja volt, aki ugye ilyen ajánlás alapján jött. Tehát ott voltam először a Best FM miatt, utána a funky buliból a másik, aki kiderült, hogy barátok, és most a harmadik meg már úgy jött, hát nekem az a srác kéne, aki már a tiéde meg a tiéde. Szóval ez ilyen. Kilincs.
5: Na, visszamenőleg is, Isten éltesse őket, a mai Nácsik Zeslában dancelünk, ha ezt valaki nem vette volna az előző 60 percből. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a csütörtökhez hasonlóan most a DJ Miller-nek az

0: Rádiónál. DJ Miller.
1: Régen volt már, de ezt azért meg akartam tőled kérdezni.
2: Figyelek.
1: David Guetta, Carcox Back to Back, Ibizán. Láttad?
2: Nem. Nem láttam.
1: Jó, de melyik volt a dolg? Hát ez. A Carcoxnak szülinapja volt Ibizán, és most nem tudom, hogy ezt ő gondolta úgy, vagy a promoterek úgy gondolták, hogy ez-e? Carcox, David Guetta back to back 4 órán keresztül.
2: De úgyhogy nem is volt előre ez meghirdetve.
1: De nyilván.
2: Tehát nem egy ilyen spontán akció volt, mert ugye az Ibizán ilyenek már előfordultak egyébként.
1: Tehát ők így megbeszélték egymással. Tehát hogy... a Carcox, tehát az volt a sztori, hogy a Carcox hívta meg maga mellé a David Guettát, hogy mindenki back to back szettet, és hát akkor nyilván akkor fölrobbant az internet. Van, aki azt mondta, hogy de jó, meg izé, meg stb. Van, aki azt mondta, hogy na kész, itt van a vége a DJ szakmának, hogy a populáris a full underground van, és ez hogy lehet?
2: Hát egyébként szerintem a Carcox sem underground az én szememben, tehát és a David Guettának is van egy olyan arca, ami azért egy olyan alter egója, ami azért egy ilyen sokkal mélyebb, sötétebb house-ba mutat. Úgyhogy szerintem mind a ketten tudnak idomulni a másikhoz. Szerintem biztos, hogy szenzációs.
1: Egyébként nagyon jó. Azért úgymond szakújságok, DJ meg, mix meg, kivételnek mindenki azt mondták, hogy...
2: Meg ilyenkor két ekkora név egymásnak feszül, fölszívják magukat, el tudod képzelni, hogy valamelyik ott ilyen...
1: Igen,
2: lanyhult állapotban ott így elodázza el, mismásolja. Én nem tudom
1: biztos,
2: elképzelni.
1: Biztos, hogy nem, csak hogy mennyire, tehát hogy sokan már előre féltek, ugye, hogy na hát akkor ez hogy fog működni, és íze. De azért a David Guetta most már évek óta azért mindenki számára kiderül, hogy a David Guetta végtelenül profi. Tehát, hogy ő tud alkalmazkodni egy Carcoxhoz, és oké, hogy rommá játszott rádiós lágerei vannak, de hogy azért ő az underground szénából jött.
2: Figyelj, magyarban, a magyar viszonylatban is volt ilyen, ha belegondolsz, amikor a Tommy Boy meg a Budai együtt játszottak.
1: Igen.
2: És évtizedekig működött a sztori.
1: Pontosan.
2: Hajón, szárazföldön, mindenhol, és imádták mind a két teljesen egymástól különálló stílus. Az egyik a house, a másik a techno.
1: Igen.
2: Volt a két főcsapás irány, és mégis működött egymás mellett. Két erős karakterrel.
1: Na mindegy, szóval én is azt láttam a végén, hogy azért a nagyon nagy többség azt mondta, hogy zseni volt, le a kalappal, stb. Én arra leszek kíváncsi, hogy ez most majd valami újnak lesz a kezdete, hogy itt most az underground széna és a populárisabb előadók mennyire fognak majd itt.
2: Szerintem ez egy kicsit már eleve elkezdett összemosódni az elmúlt 10 év során, úgyhogy gondolj bele, mit lehet még ebbe belevinni, milyen extrát ebbe a DJ-zésbe, ha például nem ezt, hogy ezt a mainstreamet, meg az undergroundot egymásba csúsztatni, összehozni, keverni. Én szerintem ezzel nincs baj, sőt, én várom a fejleményeket.
1: Egy baj van, hogy ezzel még mindig el kell utazni bizár. Ami amúgy nem lenne baj, csak hát, hogy...
2: Igen, hát, nem ússzal, Sanyi.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tényleg csak így ismétlés jelleggel, mert most azért hosszú hétvégének a felébe vagyunk, ugye már túl vagy két bulin. Ma meg holnap még mi lesz?
2: Igen, ma megyek a Borbárba, ugye csak legurulok gyakorlatilag innen, és már hopp, egy kis fékés tibis bukpenc, és már ott vagyok, és utána holnap pedig Tiszafüred.
1: Tiszafüred, jó, akkor jól meg ezt.
2: Igen. Nincs messze, nagyon jó végig az út, és gyönyörű a helyszín.
1: De lent azon.
2: Abszolút, ilyenkor is soha nem indulok el hajnalban, tehát mindenképpen kérek szállást, vagy sofőr, de hát általában inkább mostanában már a szállás, ami működik. Sofőrök azok elfogytak mellőlem, nem bírják, kifáztak és kész.

0: Rocknál. DJ Miller.
1: Ezt a hangjával is megbeszéltük, igen, hogy ez megint az az év, amikor... Tehát a kettő dolog ilyen visszatérő itt a Night Shift berkeim belül. Erre most egy ilyen, nem is tudom, fogadást, bingó. Tehát, hogy melyik fog hamarabb megvalósulni, ugye? Kettő dolog van mindig, amikor a Lauer mondja, hogy gyertek át, bográcsozunk egyet, gyertek át, bográcsozunk, és mondjuk, hogy oké, Krisztián,
2: én ezt még mikor... tőle nem hallottam, mondjuk.
1: A hangja ugyanezt mondta, azt ő neki ez, mondom, akkor lehet, hogy csak nekem mondja, de hogy mindig...
2: Közös csoportban még nem írta be.
1: Mindig eddig eljutunk, hogy menjünk, bográcsozzunk, és akkor kérdezem, hogy jó, mikor és hova? És akkor itt véget ér a
2: történet. És gyereket lehet-e vinni? Mert azért ugye tele vagyunk gyerekekkel.
1: Igen.
2: Gondolj, hangjának három, akinek kettő, neked kettő, nekem egy.
1: Én pont nem akarnék oda gyereket vinni. Nem, ez egy másik történet. Tehát, hogy ezt legalább ugyanolyan régóta toljuk, mint... most csak itt az alapról eszembe, hogy majd elmegyünk egyszer csapatépítő jelleggel Purple Disco mesére, azt idén megint sikerült kihagynunk, ugye? Azt hiszem, tegnap előtt volt.
2: Igen, sajnos. Annak annyi.
1: De ezt egyszer már láttad, nem?
2: Én többször is. Ugye a horvátoknál egyszer, meg Ibizán még, amikor nem volt ekkora sztár. Tehát ilyen kisebb stage-eken azért ő nyomta már, és amikor berobbant, akkor ugye őrület, azóta azért sportcsarnokok is.
1: Egy 16-ban én is láttam a Jamiroquai zenekarral, volt Bécsbe, úgyhogy hát akkor...
2: Ja, igen, ezt már említettük adásban is, úgyhogy én Horvátországban 2 évvel ezelőtt hallottam, szenzációs volt. Tehát igazi diszkózás, manírok nélkül, csak a zene, elképesztően jó hang és fénytechnika közepette.
1: Ez ugye az a fesztivál, ami jutottam a
2: nincs. Ez az, mondanám, hogy ez itt az, de ez volt az ott.
1: Jó, van, hát akkor megint lesz miért zokognunk, viszont némi öröm az ürömben, hogy kevesebb, mint egy hetet kell már csak válni DJ Miller, hogy a péntek van, a jövő hét. Így. Köszönjük szépen.
2: Én is.
1: Óvatosan a hétvégén, és akkor jövő csütörtökön várok vissza.
2: Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után. Kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
1: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú idő után végre Robbie Williams is belekóstolt az elektronikus tánczene világába. Miss Monica készítettek nem is olyan régen közös kislemezt, és egyébként egy-két héttel ezelőtt egyszer csak Carl Cox mellett tűnt fel a DJ pultban Ibiza egyik legnagyobb szórakozó helyén. A Millenniummal érkezik Robbie hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

Best FM, a legjobb zenék. A Glastonbury Fesztivál szervezője Emily Ivis elárulta a múlt héten, hogy már megvannak a 27-es fesztivál fő fellépői, a headlinerek, akiknek a nevét természetesen nem árulja el. Azt viszont elmondhatja mindenféle korlátozás nélkül, hogy kik azok, akik biztos, hogy nem fognak fellépni a Glastonbury Fesztiválon. Hát például Madonna. Pedig hát a pletykák nagyon-nagyon erről szóltak az elmúlt hetekben, hónapokban. Szóval aki 27-ben csak Madonna miatt akarta volna meglátogatni a Glastonbury-t, költse másra a pénzt. Jön a Vogue!

Best FM a legjobb zenék. Angliában a futballmérkőzések nézettsége verhetetlen. Szóval a többi sport között, ami nem a foci, viszont torony magasan a dart vezet nézettségben, úgyhogy nem meglepő, hogy az egyik népszerű sport kölcsön adta a legismertebb dalát a másik népszerű sportnak. Így lett a tárchoz köthető Chase the Sun az idei foci világbajnokságon az angol nemzeti 11 gól dala. Jön a Planet Funk!

Best FM a legjobb zenék áll a Bál a CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója Robert Cleville 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnapesti tűzijáték idején a Dunapesti és budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyházfő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely minden mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy J-Lo más lista volt, és kezdetől fogva a legnagyobb példaképével tudott együtt dolgozni, vagy a közös munka során alakult ki a rajongás, ezt már nem lehet tudni, de Jennifer Lopez mind a mai napig az egyik legnagyobb ikonjaként emlegeti Janet Jackson-t, akinek a háttértáncosa volt, mindketten érkeznek a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett, uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tud néha hivacsúszni. Erre David Guetta a legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a Starlink fellépő meglepetés zenekar, és David Guetta meg volt olyan jó fejű, nem csak a közös dalaikat játszotta le, de például ezt is csak pár százalékkal lassabban, mert hogy elfelejtette visszaállítani a sebességét a lemezjátszóján. Jön a Black Eyed Peas és a Pump.

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simply Red.

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező dal már több mint 30 éves, és persze ezzel együtt a nagy lemez is, ami megtalálható, a Deliverance. Ennek ellenére a mai napig az élő fellépéseken Dorothy Fearon pontosan ugyanígy, ugyanilyen dinamikával tudja elénekelni az összes dalt. Jön ő, vagyis Baby D, és az I Need Your Lovin' itt a Best FM, a legjobb zenék között. Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem sokon múlott, hogy Michael Jackson ne legyen a szeptember 11-i terrortámadások áldozata. Lett volna egy megbeszélése aznap reggel a World Trade Centerben, de előző este túl sokáig beszélgetett édesanyjával telefonon, úgyhogy elaludt. Ma, augusztus 21-én van a terrortámadások áldozatainak világnapja. Jön Michael Jackson.
3: Ez a Night Shift a Best

a szép sztori.

Best FM a legjobb zenék. Maradunk még holnap is 30 fok fölött, 33 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Eső már nem lesz, viszont marad a szél, és a frontérzékenyek készüljenek, hideg front várható szombaton.

Best FM a legjobb zenék. Érkezik Cisco, aki igen aktívan turnézik jelenleg az Egyesült Államokban. Na nem szólóban, hanem korábbi zenekarával, az újra összeállt Drew Hill-lel. Ami persze nem zárja ki azt, hogy a legnagyobb szóló sikerei is felcsendüljenek a bulikon, mint például ez. Jön a Tongue Song itt a Best FM.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Normális esetben ilyenkor mondanám, hogy akkor tessék nekiindulni a péntek éjszakának és a hétvégének, de hát ez most már zsinórban a harmadik éjszaka, amit hivatalosan is bulizással lehet tölteni. Köszönhetően a hosszú hétvégének. Kylie Minogue, In Your Eyes, ezzel indítjuk a mai utolsó órát, amelyben majd Shakira, Britney Spears és a TLC is érkezik nem sokára.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Beszélve a legjobb zenék, a svéd producer Max Martin, aki a most egymás után érkező két előadót összeköti, mert hogy mindkettejükkel dolgozott. Britney Spears jön a Toxica, nem sokára, de előbb itt van a Rednecks, és I Wish You Were Here.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább top modelleket. Jön a Too Funky a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A péntek végére értünk, ami hát ezen a héten úgy alakult, hogy a hétvége második napja a négyből. Úgyhogy ennyi volt már a Night Shift, holnap szombat, és a menetrendnek megfelelően 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni Slim Vittel, vasárnap pedig Chillange és Deep House lesz a menü DJ Németivel az oldalamon, úgy szintén 18 és 20 óra között. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Con fuego en la sangre.

0: feeling me? Let's do something.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.